Triok petem jpi yen tirwai na ka film job vimet, irwai vde ebute tumsehi, tehni po petem ya ka program kirwai hindi, de prabi jpi virwai na ka film kek, irwai vde ebute tuhi tu.